Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani héznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani héz.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Base FM.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Vizsgálatok és változások sora jön, távoznak a gyermekotthonokból a rendőrök, fájdalomcsillapítást kaphatnak daganatos betegek. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Vizsgálatok és változások sorát hozza a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a napokban nyújtják be az uniós támogatások lehívásához szükséges jogszabálycsomagot. Emellett kivizsgálják a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyét, valamint átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházását is. A kormány felülvizsgálja a pártfinanszírozási szabályokat és a hulladékgazdálkodási koncessziót. Továbbá fakitermelési moratóriumot rendel el a védett területeken. A döntések között szerepel az akkumulátoripari beruházások engedélyezési rendszerének átalakítása is. Kivonulnak a gyermekotthonokból a rendőrök. Tavaly december óta voltak jelen az intézményekben. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter szerint azonban a gyermekeknek nem rendőri jelenlétre, hanem megfelelő szakmai támogatásra és szakemberekre van szükségük. Hozzátette, a jövőben a gyermekvédelmi intézmények megerősítésére és a szakmai munka fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalom munkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigyes tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta a rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
2: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelenítővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
1: Zelenai Ferenc hozzátette, a cél az, hogy minél több daganattípusnál tudják alkalmazni az eljárást, és egyre több szakember kapjon ehhez képzést. Végül pedig néhány szó a várható időjárásról. Ragyogó napsütéses, igazi nyári időre van ma kilátás. Az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé lehet élénk, erős. Délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő. A frontérzékenyek most fellélegezhetnek, de rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollen terhelés a következő napokban várhatóan ismét felerősödik. Érdemes felkészülni erre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Base Life. Mai adásunkban a zöldségekről, a gyümölcsökről, és úgy általánosságban is az egészséges táplálkozásról lesz szó. Vágjunk is bele! A zöldségek és gyümölcsök kiemelkedő táplálkozás és élettani szerepet töltenek be szervezetünk megfelelő működésében. Viszonylag alacsony energia, zsír és szénhidrát tartalmukkal szemben jelentős vitamin, ásványi anyag, illetőleg antioxidáns tartalmuk révén szerepet játszanak számos betegség kockázatának csökkentésében. Kedvezően hatnak a szervezet savbázis egyensúlyának fenntartásában is. Magas élelmiros tartalmuk elősegíti a megfelelő bélműködést, tehetségérzetet biztosít és jótékonyan befolyásolja szervezetünk zsír és szénhidrát anyagcseréjét is. Íz és illatanyagaik révén serkentik az emésztőnedvek termelését, ezáltal hozzájárulnak az emésztőrendszer megfelelő működéséhez. Magas víztartalmuknak köszönhetően szabályozzák a szervezet folyadékháztartásának optimális egyensúlyát. Néhány hasznos tanács a mindennapokban. Együnk naponta legalább 3-szor zöldségfőzelékfélét és legalább 3-szor gyümölcsöt. Fogyasszunk minden étkezéshez zöldséget vagy gyümölcsöt, amennyiben ezt meg tudjuk tenni, így biztosan fedezni tudjuk az napi ajánlott mennyiségnek megfelelő fél kilogrammos mennyiséget. Mindig friss, idénynek megfelelő épp gyümölcsöt és zöldséget válasszunk fogyasztási célra. Kerüljük a sérült, puha, fonnyat termékeket és ügyeljünk a megfelelő tárolásukra. Lehetőség szerint mindig tartsunk otthon gyümölcsöt, zöldséget. Ha nem fogyasztjuk el pár napon belül, fagyasszuk le, a mélyütött zöldségek, gyümölcsök a frissnek megfelelő értékes tápanyagtartalommal bírnak. Nasolás helyett fogyasszunk inkább gyümölcsöt, gyümölcssalátát. Édesség helyett gyermekünknek is adjunk gyümölcsöt, zöldséget, így már gyermekkorban kialakulnak a helyes táplálkozási szokásaik. Két étkezés között együnk friss gyümölcsöt, belülük készült fagylaltot. A frissen szeletelt zöldségekhez igazán jól illik egy-egy alacsony zsírtartalmú mártás, ha mégis csokoládéra éheznénk, mártsunk a gyümölcsöt egy magas kakaótartalmú, olvasztott étcsokoládés masszába. A gyümölcsöket, zöldségeket fogyasztás előtt mindig alaposan mossuk meg. Ha nem okoz problémát a héja, ne hámozzuk meg, mert jelentős pektin tartalommal rendelkeznek az itt található ásványi anyagok miatt. Gyakran együnk sötétzöld leveles főzelékféléket, paradicsomot, citrusféléket, illetőleg hüvelyes zöldségeket, főzelékeket, mert kiemelkedő a C-vitamin tartalmuk, a karotinoid és a folsav tartalmuk is. Az ételkészítéshez ne, vagy csak kevés zsíradékot használjunk és kíméletes konyhatechnológiát alkalmazzunk, az ételeket rövid ideig pároljuk vagy gőzben főzzük, így megőrizzük a bennük lévő értékes tápanyagokat. Miért olyan fontos számunkra, hogy naponta fogyasszunk zöldségeket, gyümölcsöket? Testünk és környezete között az egyik legfontosabb kapocs minden bizonnyal az élelem. Az élelem képében a környezet ténylegesen bekerül a testünkben és átírja azt. A vitaminok e kapcsolat koordinálásában kétségkívül a legfontosabb tényezők egyikének számítanak. Valószínűleg ez többszörösen bizonyított tény, hogyha a testünket visszahelyeznénk abba a környezetbe, amely számára az a test kialakult éppen olyan tökéletesen működne, mint a többi élőlény teste. A betegség a szervezetünk és a környezetünk közötti diszharmónia kifejeződése, legalábbis ezt gondolja Szent Györgyi Albert. A civilizációs betegségek napjaink rettegett kórképei. Elhízás, kettes típusú cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, csontritkulás, daganatos megbetegedések sajnos Magyarországon is a népesség jelentős részét érintik. Hazánkban a halálozások több mint fele szív- és érrendszeri megbetegedésekre, közel negyede rosszindulatú daganatok megjelenésére vezethetőek vissza. Ma már az is közismert, hogy a kialakulásukért nagyságrendileg 70%-ban táplálkozási, környezeti, valamint magatartás és életmódbeli tényezők a felelősek. A helyes táplálkozási szokások kialakításával és a megfelelő fizikai aktivitással a krónikus megbetegedések kockázata 30-35%-kal is csökkenthető. Több vizsgálat is igazolta, hogy a felsorolt betegségek mindegyike valamilyen módon összefüggésbe hozható a szabad gyökök keletkezésével, illetőleg ha megfelelő antioxidáns hatások gátolni vagy késleltetni tudják a káros reakciókat, és ez csökkenti a betegségek kialakulásának kockázatát is. Mik azok a szabad gyökök? Fontos tudni, hogy a szervezetünkben zajló anyagcsere folyamatok során naponta keletkeznek szabad gyökök, az úgynevezett reaktív oxigén formák bizonyos mennyiségben
szükségesnek is a szervezetünknek, például a sejten belüli szabályozó és eltovábbító folyamatok normális működéséhez, vagy éppen a sejtek élettartamát természetesen befolyásoló programozott sejtpusztuláshoz is. A szabad gyökök által indított láncreakciót a szabaddá váló oxigén indítja el, és a környezetünkben jól ismert korróziós folyamatokhoz hasonló rombolást végez a testünkben. Bizonyos életmódbeli és környezeti tényezők, mint például a levegőszennyezettség, az UV-sugárzás, a stressz vagy a dohányzás erőteljesen fokozzák ezeknek az igen reakcióképes oxigénfajtáknak a keletkezését és terjedését. Hogyan védekezhetünk a szabad gyökök ellen? A szabad gyökök elleni harcban a szervezet saját védelmi rendszere, enzimek, anyagcseretermékek, illetőleg antioxidáns hatású vegyületek, vitaminok, ásványi anyagok, aminósavak, növényi hatóanyagok összehangoltan vesznek részt. Fitonutriensek az antioxidáns vegyületek természetes forrásai. A növényi táplálékokban számos olyan összetevő van, amely hatékonyan segíti a szervezet antioxidáns védekező rendszerének működését. Ezek az úgynevezett összefoglaló néven a fitonutriensek, mely a növényi hatóanyagok, a zöldség, a gyümölcs és a gabonafélékben kellő mennyiségben vannak jelen, így jótékony hatásokat elsősorban természetes formában való bevitelük mellett fejtik ki. Az antioxidánsok legjelentősebb képviselői az E-vitamin, a tokoferol. A tokoferolok közül a legerősebb antioxidáns hatással az alfa-tokoferol rendelkezik, zsíroldékony vitamin, mely sejthártyák épségének megőrzésében, az öregedési folyamat lassításában és kiemelt szerepet játszik. Csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, és egyes daganatos betegségek, így például a prosztata és emlőrák kialakulását is gátolhatja. Naponta 15 mg E-vitaminra van szüksége a szervezetnek ehhez a védelmi rendszerhez. Az elsődleges E-vitamin források a növényi olajok, mint például a szója, kukorica, repce, napraforgó olaj. Az olajos magvak közül pedig a mogyoró, a mandula, a tökmag, a mák, gesztenye, búzacsira, illetőleg az összes hüvelyes zöldség. C-vitamin, vagyis az aszkorbinsav. Talán a legismertebb vitaminunk. Vízben oldódik, a vesén keresztül gyorsan kiürül, így naponta szükséges pótolni azt. Az ajánlott napi mennyiség függ az életkortól, a fizikai aktivitástól, illetőleg az egészségi állapottól is. Általában egy átlagos felnőttnek 60-90 mg közötti mennyiséget javasolnak a szakértők. Közvetlenül képes egyes szabad gyökök semlegesítésére, antioxidáns hatása védi a sejthártyát, erősíti a hajszálerek falát. Elősegíti a vas, cink, réz felszívódását is. Hozzájárul az E-vitamin az antioxidáns működéséhez azzal, hogy annak aktív, újrafelhasználható alakba való visszaalakulását segíti. Vigyázzunk, illetőleg figyeljünk oda, a túlzott szedése a C-vitaminnak az arra hajlamos egyéneknél oxalát kövek kialakulását okozhatja. Elsődleges C-vitamin források, gyümölcsök, például a csipkebogyó, fekete ribiszke, citrusfélék, illetőleg a sárga dinnye, zöldségek közül pedig a zöld paprika, a brokkoli, a paradicsom, a káposztafélék, illetőleg a leveles zöldségek köre.

0: Ország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: Meló van, meló van.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Baseline folytatása. Mai témánkban a zöldségekről, a gyümölcsökről beszéltünk általánosságban, illetőleg kitértünk a vitaminokra is. Most pedig kanyarodjunk rá, érkezik a fokhagyma. Vágjunk is bele! A fokhagyma egészségre gyakorolt előnyös hatásairól fogok nektek beszélni. A fokhagyma különösen gazdag, szerves kénvegyületekben, amelyeknek betegségmegőrző hatását jelenleg intenzíven vizsgálják, nem csak hazánkban, hanem világszerte. Emellett számos fokhagyma készítmény van forgalomban, amelyek szervesként tartalma meglehetősen változó, attól függően, milyen eljárással dolgozzák fel az alapanyagot. A fokhagymával és hatóanyagaival kapcsolatos vizsgálatok még nem adtak meg alapozott választ a lehetséges betegség megelőző hatásokra, illetőleg erre vonatkozó kérdésekre. Egyébként a szakirodalom ezzel intenzíven foglalkozik. Mit tartalmaz a fokhagyma? A fokhagymát szerte a világon évszázadok óta használják étkezési és gyógyászati célokra. A fokhagyma igen gazdag ugye szerves kénvegyületekben, melyek jellegzetes ízét és illatát adják ennek a gyógynövénynek. A vegyületeknek tulajdonítják ugyanakkor a fokhagyma lehetséges egészségre gyakorolt előnyös hatásait is. A fokhagyma kéntartalmú anyagai két csoportba oszthatók. Gamma, glutamil cisztainek, illetőleg a cisztein szulfoxidok. Az allicisztein szulfoxid, más néven allin, adja a fokhagyma a cisztein szulfoxid tartalmának köszönhetően közel 50%-át. Amikor a fokhagymát szeleteljük vagy zúzzuk, az allináz nevű enzim szabadul ki a növényből, illetőleg azok sejtjeiből, amelynek hatására a cisztein szulfoxidokból szulfénsavak jönnek létre, amelyek spontán módon 1-2 perc alatt átalakulnak tioszulfinotákká, elsősorban allicinné. Az allicinből a tárolás vagy feldolgozás módjától függően különböző szerves kémvegyületek keletkeznek, így például a dialilszulfid, DAS, a dialildiszulfid, a DADS, a dialiltriszulfid, vagyis a DATS, illetve olajos környezetben ajoin és vinildeide. A fokhagyma zúzása ugyanakkor nem hat a másik kéntartalmú vegyületcsoportra, a gamma-glutamil ciszteinekre. Ezek vizes környezetben egy idő után vízoldékony vegyületeké alakulnak át, például S-alliciszteinekké. Az allicin és származékainak felszívódása és szervezeten belüli sorsa csak részben ismert. Állatkísérletek azt mutatták, hogy a bélből felszívódik, azonban sem az allicint, sem származékait nem sikerült még kimutatni emberi vérben, székletben vagy éppen vizeletben, még nagy mennyiségű fokhagyma elfogyasztása után sem, ami az allicin gyors lebomlására utal. Ugyanakkor a fokhagyma fogyasztása után a kilélegzett levegőben kimutatható az allil-metil-szulfid, tehát az allicin, és származékai bekerülnek a szervezetbe, és ott hasznosulnak. Írja egyébként az egyik professzor, dr. Reinhard István. A gamma-glutamil ciszteinek a vizsgálatok szerint változatlan formában felszívódnak, származékai vérplazmából és a vizeletből egyébként jól kimutathatóak. Hogyan hat az egészségünkre a fokhagyma fogyasztása? Kezdjük a szív- és érrendszerrel. A fokhagyma és kéntartalmú összetevői a májsejtekben csökkentik a koleszterin szintézist, ugyanazt az enzimet, HMG-CoA reduktoáz gátolva, amelyre napjainkban az elterjedt koleszterin szint csökkentő gyógyszerek, a statinok is hatnak. Laboratóriumi körülmények között vérlemezkék összetapadását is gátolják, ami előnyös a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és kiemelt fontos szereppel bír. A keringési betegségek kialakulásában a gyulladás jelentős szerepet játszhat. A fokhagyma hatóanyagai laborkísérletekben gátolták több, a gyulladásos korfolyamatban kulcs szerepet betöltő enzim, így például a ciklooxigenáz, illetőleg a lipoxinegáz jelátviteli anyag működését. Az érbetegségek kialakulásában központi szerepet játszik az erek sima izomsejtjeinek szaporodása és vándorlása. Sejtenyészetben vizsgálva úgy tűnik, ezt a folyamatot a fokhagyma hatóanyagai képesek gátolni, azonban a tapasztalat jelentősége még nem teljesen tisztázott. Számos szerves kémvegyület rendelkezik antioxidáns hatással, és ezt laboratóriumi kísérletekben a fokhagyma kémvegyületeiről is kimutatták, arra azonban még nincs erős bizonyíték, hogy élő szervezetben is lenne előnyös hatása.
No, a fokhagyma vérzsírokra gyakorolt hatását vizsgáló számos klinikai kísérletben vizsgálták, kevés a jól felépített, bizonyító erejűnek tekinthető tanulmány. Az eredményekből az látszik, hogy a fokhagyma hatóanyagaival rövid távon mérsékelt, 6-11%-os koleszterin szint csökkenést lehet elérni placebóval összehasonlítva. Ezt nem minden vizsgálat tudta megerősíteni, és az előny a hosszabb távú vizsgálatokban sem jelentkezett. Ennek alapján egyébként úgy tűnik, a fokhagyma fogyasztásának nincs a vérzsírok szintjére vagy összetételére érdemleges hatása, talán a nagyon magas koleszterin szint eseteit leszámítva. A vérlemezkék összetapadása a súlyos akut érrendszeri betegségek, mint például a szívinfarktus vagy a stroke egyik első lépése. A klinikai vizsgálatokban az úzott fokhagyma, illetve az érlelt fokhagyma készítmény fogyasztásával sikerült csökkenteni a vérlemezkék összetapadási hajlamát. A klinikai vizsgálatok többségében nem sikerült igazolni a fokhagyma jótékony hatását a vérnyomásra. Egy-két tanulmány kivételével sem a szisztolés, sem a diasztolés vérnyomás nem változott érdemlegesen, így a fokhagymát a magas vérnyomás kezelésében nem lehet érdemben számításba venni. Két gyártó által támogatott vizsgálatot végeztek eddig a fokhagyma készítmények érelmeszesedésre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Az egyikben több éves szedés után az étrendkiegészítőt szedők meszes plakkok kisebbek voltak, mint azoknál, akik csak a placebót kaptak. És az előny érdekes módon azonban csak a nőknél volt kimutatható. A másik, kislétszámú kutatásban 19 koleszterin csökkentőt szedő felnőttnél egy év után az artériák meszesedését jelző kalciumpontszám a placebóval szemben kedvezőbben alakult. Összefoglalva a klinikai vizsgálatok eredményeit, azt láthatjuk, hogy a fokhagyma gátolja a vérlemezkék összetapadását, és rövid távon, ez nevezzük 3 hónapnak, némileg javítja a vérzsírok arányait a szervezetben. Nem tudjuk, hogy a fokhagymának van-e előnyös hatása az érelmeszesedésre, az infarktus vagy a stroke megelőzésére, összegzi egyébként professzor dr. Reinhard István. Beszéljünk a daganatos megbetegedésekről. Bizonyos rákkeltő vegyületek csak azután válnak károssá, hogy a szervezetben átalakulnak. Állatokon és emberen végzett vizsgálatok szerint a fokhagyma hatóanyagai csökkentik az egyes átalakító enzimek aktivitását. Más enzimek feladata a rákkeltő vegyületek hatástalanítása, lebontása. Laboratóriumi és állatkísérletes adatok alapján lehetséges, hogy a fokhagyma egyes hatóanyagai serkentik ezen enzimek működését is. Kontrollálatlan sejtosztódás a daganatképződés egyik kulcsmozzanata. A normális sejtben, ha a DNS megsérül, leáll a sejtciklus, amíg eldől, képes-e a sejt kijavítani a DNS hibáját. Ha ez sikertelen, a daganatos elfajulást megelőzendő, a sejt elpusztítja magát, ez ugyanis a programozott sejthalál. Sejtenyészetben a fokhagyma hatóanyagai ezt a leállást támogatták. A programozott sejthalál egy normális esemény a sejt életében, a genetikai károsodás éri, vagy nincs már rá szükség a szervezetnek. Rákos és rákmegelőző állapotban lévő sejtek általában programozott sejthalál képessége ki van kapcsolva. A fokhagyma kéntartalmú vegyületei rákos sejtek tenyésztésében vissza tudták kapcsolni a programozott sejthalál képességét, és állatkísérletekben az elfogyasztott fokhagyma kivonattal szintén ezt tapasztalták. Remélem, a mai adás is hasznos volt számotokra az egészség megőrzése érdekében. Jövő héten ismét találkozunk a Baseline-ban. Addig is mindenkinek kellemes étvégét, pihenjétek ki magatokat, vigyázzatok magatokra, sziasztok!

0: 98.4 Base FM.
1: Úgy is észreveszi, ha nem szólok.
2: Ez így nem mehet tovább.

0: Szóling, mondink, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
2: Újabb hitelminősítő ismerte el hazánkat. Súlyosbodik az asszály, marad a napsütéses idő. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Három nagy hitelminősítőtől kapott bizalmat hazánk. A Fitch Ratings, a Standard & Poor's és a Moody's is változatlanul hagyta hazánk besorolását. Kármán András pénzügyminiszter szerint az eddigi tendencia alapján ez mindenképpen örömhír. Beszámolt arról is, az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel. Ezeken részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében kezdtek. Több időt kapnak a gazdálkodók a tavaszi fagykárok bejelentésére. Keddig hosszabbították meg a kárenyhítési kérelmek határidejét. A döntés hátterében az áll, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Tovább súlyosbodik az asszály, egyre nagyobb gondot okoz a csapadékhiány a mezőgazdaságban, különösen az Alföldön és a Dunántúl északkeleti részén. A szakemberek úgy látják, a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények fejlődését is jelentősen hátráltathatja a tartós szárazság. A következő napokban tovább melegszik az idő, ami csak ront a helyzeten. A várható időjárásról mindjárt mondom a részleteket. Június a bolygóbarát ízek hónapja. Az országos kampány az ENSZ által meghirdetett fenntartható gasztronómia napjához kapcsolódik. Arra irányítják a figyelmet, hogy sok étterem kínálatában szerepelnek fenntartható, egészséges fogások, mondta rádiónknak Varga Judit, a felelős gasztrohős alapítványi társ alapítója.
3: Mi bolygóbarát étkezésnél az Eat Lancet Commissionnek a tanulmányát vettük alapul, ami azt mondja, hogy az egészségre és a föld eltartott képességét is figyelembe vevő étkezés az a növény alapú. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet húst fogyasztani, hanem éppen azt a rugalmasságot adja meg az embereknek, hogy engedélyezni húst, főleg szárnyasokat és halat, de a hangsúlyt fektet arra, hogy egy tányérnak a háromnegyedén legalább gyümölcsöknek, zöldségeknek, olajos magvaknak, hüvelyeseknek lenne érdemes szerepelni.
2: A kampányhoz az ország minden részéből csatlakoztak éttermek. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Alig lesz ma felhő az égen, ragyogó napsütésre számíthatunk. Csapadék csak elszórtan alakulhat ki, főleg záporok, zivatarok. Az északnyugatira forduló szél néhol megélénkül, de alapvetően gyenge marad. 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 10.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper vasárnapot és kellemes pihenést, rúgjunk be az ajtót egy jó riadó szóval.

0: FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: A gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

napot. Az életem pozar, ma kérlek ne zavar. Ennyi mez a napja, ennyi mez a nap. Kizártam a baj, csak élvezet marad. Ennyi mez a nap, ennyi mez a nap. Az életem pozar, ma kérlek ne zavar. Ennyi mez a napja,

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Megyünk tovább egy houstoni királlyal, a rap egyik királya, és nagyon-nagyon szeretik mind az Egyesült Államokban, mind pedig a világban. Ő nem más, mint Travis Scott, és érkezik a 4x4 itt a 96.4 BSFM-en, a kedvenc rádiótokban.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
2: Vizsgálatok és változások.

vizsgálatok és változások sorát hozza a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a napokban nyújtják be az uniós támogatások lehívásához szükséges jogszabálycsomagot. Emellett kivizsgálják a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyét, valamint átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházását is. A kormány felülvizsgálja a pártfinanszírozási szabályokat és a hulladékgazdálkodási koncessziót, továbbá fakitermelési moratóriumot rendel el a védett területeken. A döntések között szerepel az akkumulátoripari beruházások engedélyezési rendszerének átalakítása is. Kivonulnak a gyermekotthonokból a rendőrök. Tavaly december óta voltak jelen az intézményekben. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter szerint azonban a gyermekeknek nem rendőri jelenlétre, hanem megfelelő szakmai támogatásra és szakemberekre van szükségük. Hozzátette, a jövőben a gyermekvédelmi intézmények megerősítésére és a szakmai munka fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalom munkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigyes tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta a rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalom.

0: történni, amik a fájdalmi impulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelentővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
1: Zelenai Ferenc hozzátette, a cél az, hogy minél több daganattípusnál tudják alkalmazni az eljárást, és egyre több szakember kapjon ehhez képzést. Végül pedig néhány szó a várható időjárásról. Ragyogó, napsütéses, igazi nyári időre van ma kilátás. Az időnként megnövekvő komoly felhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé lehet élénk, erős. Délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő. A frontérzékenyek most fellélegezhetnek, de rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés a következő napokban várhatóan ismét felerősödik. Érdemes felkészülni erre.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

94 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, vidám vasárnapot és szuper hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál RP, ha dolgoztok vagy taxisztok, akkor mindenkinek kitartást, ha pihentek, akkor pedig töltögyetek fel. Magyar vonalra váltunk ismételten, jön nálunk Manuel, Nidio Puha. Vasárnap és a kedvenc rádiótokban, tudjátok,

megyünk tovább a klasszikus, a rap dal után egy klasszikus R&B hangzással érkezik Fat Joe Ashanti duója és a What's Love itt a 96.4 Bass FM-en, a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Kárpi vagyok, menjünk tovább, érkezik a 160 magas dél-afrikai fenomén. Egy vadonatúj dala jelentkezett, ez nem más, mint a Chanel, és ellen pillanatban a világ 27. legnépszerűbb dala, azért nem kis teljesítmény a pici lánytól. Jön Tyla és a Chanel, itt a 96.4 BFM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Újabb hitelminősítő ismerte el hazánkat. Súlyosbodik az asszály, marad a napsütéses idő. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Három nagy hitelminősítőtől kapott bizalmat hazánk. A Fitch Ratings, a Standard & Poor's és a Moody's is változatlanul hagyta hazánk besorolását. Kármán András pénzügyminiszter szerint az eddigi tendencia alapján ez mindenképpen örömhír. Beszámolt arról is, az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel. Ezeken részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében kezdtek. Több időt kapnak a gazdálkodók a tavaszi fagykárok bejelentésére. Keddig hosszabbították meg a kárenyhítési kérelmek határidejét. A döntés hátterében az áll, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Tovább súlyosbodik az asszály, egyre nagyobb gondot okoz a csapadékhiány a mezőgazdaságban, különösen az Alföldön és a Dunántúl északkeleti részén. A szakemberek úgy látják, a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények fejlődését is jelentősen hátráltathatja a tartós szárazság. A következő napokban tovább melegszik az idő, ami csak ront a helyzeten. A várható időjárásról mindjárt mondom a részleteket. Június a bolygóbarát ízek hónapja. Az országos kampány az ENSZ által meghirdetett fenntartható gasztronómia napjához kapcsolódik. Arra irányítják a figyelmet, hogy sok étterem kínálatában szerepelnek fenntartható, egészséges fogások, mondta rádiónknak Varga Judit, a felelős gasztrohős alapítványi társ alapítója.
2: Mi bolygóbarát étkezésnél az Eat Lancet Commissionnek a tanulmányát vettük alapul, ami azt mondja, hogy az egészségre és a föld eltartott képességét is figyelembe vevő étkezés az a növény alapú. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet húst fogyasztani, hanem éppen azt a rugalmasságot adja meg az embereknek, hogy engedélyezni húst, főleg szárnyasokat és halat, de a hangsúlyt fektet arra, hogy egy tányérnak a 3/4-én legalább gyümölcsöknek, zöldségeknek, olajos magvaknak, hüvelyeseknek lenne érdemes szerepelni.
1: A kampányhoz az ország minden részéből csatlakoztak éttermek. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Alig lesz ma felhő az égen, ragyogó napsütésre számíthatunk. Csapadék csak elszórtan alakulhat ki, főleg záporok, zivatarok. Az északnyugatira forduló szél néhol megélénkül, de alapvetően gyenge marad. 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig

0: 96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, kellemes pihenést és jó vasárnap reggelt mindenkinek. A mikrofonnál RP, melankolikus dal, szomorúság, szakítás, jön Lil Frak, Átbasztál.
1: Szokatlan, hogy félre tesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Kickaboo.
1: 96-i Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. A magyar néplelket nagyon betalálta a következő dal, emiatt nagyon népszerű is. Jamaica, Curtis, BLR és a triójuk Belehalok.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Menjünk tovább egy bombasztikus klippel és egy nagyon király dallal. 2024. július 5-én droppolt a világhálón, azóta pedig már 25 millió fölött jár. Érkezik Dash, Youngfly, Azaria triója, és pörög tőlük a Backpack. Itt a 96.4 Biz FM-en, a kedvenc rádiótokban.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a pakpakba.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Párbeszéd indul az oktatás jövőjéről, már zsűrizik a virágos portákat, újulnak a kombkikötők. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Megkezdődtek az egyeztetések az oktatás jövőjéről. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a kormányzat és az oktatási szereplők között indult szakmai párbeszéd. Egyebek mellett a pedagógus hiány csökkentéséről és a tananyag korszerűsítéséről. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője elmondta, a tervek szerint a folyamatba a diákok képviselőit is bevonják. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése, mintegy 400 település nevezett. A legnagyobb számban kisebb és nagyobb falvak, 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint a budapesti kerületek versenyeznek, mondta a rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
4: Továbbra is az év főtere kategória legnépszerűbb, de egyre többen veszik figyelembe, hogy a virágos városi vagy falusi séták kategória is nagyon sokat hozzá tud adni elsősorban a turisztikai kínálathoz. A következő másfél hónap a helyszíni zsűrizésekről fog szólni. Közel

0: 200 fős az önkéntes zsűritagságunk, amelyben kertészmérnökök, tájépítészek, településüzemeltetési szakemberek, örökségvédelmi, illetve turisztikai szakemberek vannak.
1: Új kiállítás nyílt a budapesti közlekedés történetéről. A Föld alatti Vasúti Múzeumban plakátok, dokumentumok és korabeli utastájékoztató anyagok láthatók. A látogatók többek között megismerhetik, milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor Budapest utcáin, és azt is, mikor vállalhattak először munkát nők a fővárosi közlekedésben. Újulnak a Szántóri és Tihanyi kombikikötők, rendbe teszik a mólókat, az épületeket, az utakat és az utastájékoztató rendszereket. Új utasvárók, pénztárak, kerékpártárolók és vízes blokkok épülnek. 2027 végére végeznek a fejlesztésekkel, a kombforgalom addig is zavartalan. Ismét játékos tanulással és kedvezményekkel várják a diákokat a fürdők. A Magyar Fürdőszövetség Suli a strandon elnevezésű programjához idén 30 fürdő csatlakozott országszerte. A következő két hétben szerveznek itt programokat. A cél, hogy a fiatalok a kikapcsolódás mellett hasznos ismereteket szerezzenek. Alig lesz ma felhő az égen, ragyogó napsütésre számíthatunk. Csapadék csak elszórtan alakulhat ki, főleg záporok, zivatarok. Az északnyugatira forduló szél néhol

0: 34 fokot is mérhetünk, de ezt követően megérkeznek a záporok, zivatarok, viharok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Nagyon sokan díjazták a szakmában a következő dalt nagy elismeréssel. Kendrick Lamar, SZA duója jön, és a Latter itt a Bass FM-en.

0: kerületi klasszikus.
1: 95.4 BSFM. Rap, hip-hop, R&B.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
2: Több kérdésben is döntött a kormány, kivonulnak a gyermekotthonokból a rendőrök, speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak daganatos betegek. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Vizsgálatok és változások sorát hozza a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a napokban nyújtják be az uniós támogatások lehívásához szükséges jogszabálycsomagot. Emellett kivizsgálják a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyét, valamint átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházását is. A kormány felülvizsgálja a pártfinanszírozási szabályokat és a hulladékgazdálkodási koncessziót, továbbá fakitermelési moratóriumot rendel el a védett területeken. A döntések között szerepel az akkumulátoripari beruházások engedélyezési rendszerének átalakítása is. Kivonulnak a gyermekotthonokból a rendőrök. Tavaly december óta voltak jelen az intézményekben. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter szerint azonban a gyermekeknek nem rendőri jelenlétre, hanem megfelelő szakmai támogatásra és szakemberekre van szükségük. Hozzátette, a jövőben a gyermekvédelmi intézmények megerősítésére és a szakmai munka fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalom munkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigyes tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta a rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
3: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelenítővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
2: Zelenai Ferenc hozzátette, a cél az, hogy minél több daganattípusnál tudják alkalmazni az eljárást, és egyre több szakember kapjon ehhez képzést. Ragyogó, napsütéses, igazi nyári időre van ma kilátás. Az időnként megnövekvő komoly felhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé lehet élénk, erős. Délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő. A frontérzékenyek most fellélegezhetnek, de rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés a következő napokban várhatóan ismét felerősödik. Érdemes felkészülni erre.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper vasárnapot nektek, a mikrofonnál Erpi, jön Dash, megyünk zümmögni, meg gyűjtjük a mézet is, érkezik tőle a Winnie Pooh, itt a Base FM-en.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Lassan két év alatt 300 gurigás elérés újoncoktól, azt szerintem nem olyan rossz. A US Asian Charton egyébként első helyen nyitott, és érkezik Hanumankind Kolmi közöse az indiai szupervonat, a Dozer. Dübereg a Big Dogs itt a Ibiza FM-en.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Érkezik egy szóló előadó, aki mondjuk már szintén csapatban zenél, illetőleg egy duó, akik szintén most már csapatban is zenélnek, de viszont a dalt azt tulajdonképpen hárman csinálták. Érkezik BSP Bielux közöse és a Lidokain, amely 21 millió fölött jár. Itt a 96.4 BSFM-en azonnal mutatom, melyik dalról van szó.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
2: A Fitch Ratings is bizalmat adott hazánknak, több időt kapnak a gazdálkodók, a bolygóbarát ízek hónapja van. Jó napot kívánok, Springman Bettit hallják. Három nagy hitelminősítőtől kapott bizalmat hazánk. A Fitch Ratings, a Standard & Poor's és a Moody's is változatlanul hagyta hazánk besorolását. Kármán András pénzügyminiszter szerint az eddigi tendencia alapján ez mindenképpen örömhír. Beszámolt arról is, az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel. Ezeken részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében kezdte. Több időt kapnak a gazdálkodók a tavaszi fagykárok bejelentésére. Keddig hosszabbították meg a kárenyhítési kérelmek határidejét. A döntés hátterében az áll, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Tovább súlyosbodik az asszály, egyre nagyobb gondot okoz a csapadék hiány a mezőgazdaságban, különösen az Alföldön és a Dunántúl északkeleti részén. A szakemberek úgy látják, a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények fejlődését is jelentősen hátráltathatja a tartós szárazság. A következő napokban tovább melegszik az idő, ami csak ront a helyzeten. A várható időjárásról mindjárt mondom a részleteket. Június a bolygóbarát ízek hónapja. Az országos kampány az ENSZ által meghirdetett fenntartható gasztronómia napjához kapcsolódik. Arra irányítják a figyelmet, hogy sok étterem kínálatában szerepelnek fenntartható, egészséges fogások, mondta rádiónknak Varga Judit, a felelős gasztrohős alapítványi társ alapítója.
3: Mi bolygóbarát étkezésnél az Eat Lancet Commissionnek a tanulmányát vettük alapul, ami azt mondja, hogy az egészségre és a föld eltartott képességét is figyelembe vevő étkezés az a növény alapú. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet húst fogyasztani, hanem éppen azt a

0: rugalmasságot adja meg az embereknek, hogy engedélyez némi húst, főleg szárnyasokat és halat, de a hangsúlyt fektet arra, hogy egy tányérnak a háromnegyedén legalább gyümölcsöknek, zöldségeknek, olajos magvaknak, hüvelyeseknek lenne érdemes szerepelni.
1: A kampányhoz az ország minden részéből csatlakoztak éttermek. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Alig lesz ma felhő az égen, ragyogó napsütésre számíthatunk. Csapadék csak elszórtan alakulhat ki, főleg záporok, zivatarok. Az északnyugatira forduló szél

A mélyből, illetőleg az álmodozásból megyünk a csúcs felé, kezdi megvalósítani az álmait, és csúcsra ért, illetőleg folyamatosan a csúcson van, Jensen Szia, Boss Up.

Vészafem, rap, hip-hop, R&B, szuper vasárnapot mindenkinek. Megyünk tovább egy klasszikussal, 90. május 24-én droppolt a világhálón, azóta folyamatosan siker. A US Hot Black Singles-en első helyen nyitott, illetőleg Svédországban is első helyen nyitott, és alapvetően az Egyesült Államokban szinte mindenhol dobogós helyen. Négyszeres platinát ért el eddig, amikor még az eladás sokkal másabb dimenziókat öltött. Érkezik nálunk a legendás MC Hammer, és az egyik ikonikus felvétel. You Can Touch This. Na csumára hangerőt, aki szeret bólogatni itt a 96 Base FM-en. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop R&B.
1: Pici lányból díva lett az évek alatt, méghozzá a reflektorfényben a szemünk előtt vált dívává. Menjünk tovább az egyik korai alkotásával, amivel hatalmasat rúgott az ő saját karrierjén. Érkezik nálunk Tyla és a Push to Start. Ezzel nyitom a következő órát itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
2: Korszerűsítenék a tananyagot. Közlekedéstörténeti kiállítás nyílt. Kedvezményekkel várják a diákokat a fürdők. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Megkezdődtek az egyeztetések az oktatás jövőjéről. A pedagógusok demokratikus szakszervezete, a kormányzat és az oktatási szereplők között indult szakmai párbeszéd. Egyebek mellett a pedagógus hiány csökkentéséről és a tananyag korszerűsítéséről. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője elmondta, a tervek szerint a folyamatba a diákok képviselőit is bevonják. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése, mintegy 400 település nevezett. A legnagyobb számban kisebb és nagyobb falvak, 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint a budapesti kerületek versenyeznek, mondta el rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
3: Továbbra is az év főtere kategória legnépszerűbb, de egyre többen veszik figyelembe, hogy a virágos városi vagy falusi séták kategória is nagyon sokat hozzá tud adni elsősorban a turisztikai kínálathoz. A következő másfél hónap a helyszíni zsűrizésekről fog szólni. Közel 200 fős az önkéntes zsűritagságunk, amelyben kertészmérnökök, tájépítészek, településüzemeltetési szakemberek, örökségvédelmi, illetve turisztikai szakemberek vannak.
2: Új kiállítás nyílt a budapesti közlekedés történetéről. A Föld alatti Vasúti Múzeumban plakátok, dokumentumok és korabeli utastájékoztató anyagok láthatók. A látogatók többek között megismerhetik, milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor Budapest utcáin, és azt is, mikor vállalhattak először munkát nők a fővárosi közlekedésben. Újulnak a Szántóri és Tihanyi kombikikötők, rendbe teszik a mólókat, az épületeket, az utakat és az utastájékoztató rendszereket. Új utasvárók, pénztárak, kerékpártárolók és vízes blokkok épülnek. 2027 végére végeznek a fejlesztésekkel, a kombforgalom addig is zavartalan. Ismét játékos tanulással és kedvezményekkel várják a diákokat a fürdők. A Magyar Fürdőszövetség Suli a Strandon elnevezési programjához idén 30 fürdő csatlakozott országszerte. A következő két hétben szerveznek itt programokat. A cél, hogy a fiatalok a kikapcsolódás mellett hasznos ismereteket szerezzenek. Alig lesz ma felhő, az égen ragyogó napsütésre számíthatunk. Csapadék csak elszórtan alakulhat ki, főleg záporok, zivatarok. Az északnyugatira forduló szél néhol megélénkül, de alapvetően gyenge marad, 26 és 31 fok között.

szuper vasárnapot és kellemes pihenést mindenkinek. A mikrofonnál Erpi. Alapvetően mindhárman szólóban is megállják a helyüket, együtt aztán pedig pusztulatosan jó dalt tudtak csinálni anno. Érkezik Betonhofi, Lil Frak, Krúbi. Dübörög tőlük az Off-White. Itt a 96 BSFM-en. Na check!

nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs a caption, de falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

96.7 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Online is tudtok minket csavarni bárhonnan, bassfm.hu. Jön Rihanna, Drake, a két rap mogul, What's My Name, itt a Bass FM-en.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Mindenkinek kellemes pihenést vasárnap, a hétvége második napján. Klasszikus után klasszikus, érkezik nálunk Ice Cube, Check Yourself. Én már vele búcsúzom, hétfőtől reggel 6 és 10 között várok mindenkit. Nektek még kellemes pihenést. A mikrofonnál Árpit hallottátok. Sziasztok, pacsi!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Vizsgálatok és változások egész sora jön. Nem lesznek ott a gyermekotthonokban mostantól a rendőrök. Daganatos betegeknek indult különleges kezelés. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Vizsgálatok és változások sorát hozza a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a napokban nyújtják be az uniós támogatások lehívásához szükséges jogszabálycsomagot. Emellett kivizsgálják a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyét, valamint átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházását is. A kormány felülvizsgálja a pártfinanszírozási szabályokat és a hulladékgazdálkodási koncessziót, továbbá fakitermelési moratóriumot rendel el a védett területeken. A döntések között szerepel az akkumulátoripari beruházások engedélyezési rendszerének átalakítása is. Kivonulnak a gyermekotthonokból a rendőrök. Tavaly december óta voltak jelen az intézményekben. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter szerint azonban a gyermekeknek nem rendőri jelenlétre, hanem megfelelő szakmai támogatásra és szakemberekre van szükségük. Hozzátette, a jövőben a gyermekvédelmi intézmények megerősítésére és a szakmai munka fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalom munkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amelyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigyes tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta a rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
2: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelentővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
1: Zelenai Ferenc hozzátette, a cél az, hogy minél több daganattípusnál tudják alkalmazni az eljárást, és egyre több szakember kapjon ehhez képzést.

0: Nyugatira forduló szél sokfelé lehet élénk, erős. Délutára 26-31 fok közé melegszik a levegő. A frontérzékenyek most fellélegezhetnek, de rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés a következő napokban várhatóan ismét felerősödik. Érdemes felkészülni erre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ma 2 órán keresztül jönnek majd a legnagyobb nyári rap trackek, hiszen beköszöntött a naptári nyár. Talán nem meglepő, de a West Coast hangzás dominál majd ma, szóval sípolnak a szintik, le lehet ereszteni az ablakot, vagy akár a napfénytetőt, és meg lehet ugráltatni rendesen a lowridereket. Jön majd Exhibit, Snoop Dogg, Anderson .Paak, megünnepeljük a Delinquent Habits első albumának 30. szülinapját, de azért a keleti partról sem feledkezzünk meg teljesen, hiszen a Lost Boys debütálása is betöltötte a 3. X-et a napokban. Kezdeni pedig azzal a legendával fogunk, akinek a hangja gyakorlatilag összefort a nyári zene hallgatással, mert ha napsütés, ha kánikula, akkor csak Nate Dogg trackek. Jön minden refrének királya, itt a 96.4 Bass FM-en.

hallgatni Beast FM, Rap Hip Hop R&B. Június 11-én a napfényes Los Angelesből érkezik Budapestre az egyik legtechnikásabb MC, Charlie Tuna, a Jurassic 5 élő legendája. Karrierje során dolgozott ő már mindenkivel, aki számít, Damian Marley-tól, Talib Kweli-n át, Crafty Katzig, Anthony Hamiltonról nem is beszélve, az Aquarium színpadára pedig élő zenekarával és a remek brit DJ producerrel, Ace Kills-el közösen érkezik majd, hogy olyan J5 klasszikusokat is prezentáljon nekünk, mint például a Quality Control, vagy éppen a What's Golden. Ezen az estén DJ Turner barátommal egyébként mi játszunk majd nektek egy warm-up szettet, ami reméljük igazán ráhangol majd benneteket a Charlie Tuna koncertre. Most szintén lehet hangolódni, jön a Beanie Mannal közös International itt a 96.4 Bass FM-en.

94.9 FM, Rap Hip Hop R&B. A napokban lett 30 éves a Delinquent Habits debütáló albuma, amit egyszerűen csak a Los Angeles-i csapat neve után kereszteltek el. Ez az album elég keleti részébe vezetett el bennünket, ahová Cypress lemezekkel betekinthettünk már kicsit, de most igazán megismerhettük az ott virágzó latino kultúrát. Az első single a Tres Delinquentes egészen az amerikai lista 35. helyéig emelkedett, ami óriási dolog volt akkoriban, főleg egy underground rap csapat karrierében. Hallottuk közreműködni az albumon Sandogot, a Cypressből és Hurricane G-t, sőt még Eric Bobo is beugrott picit segíteni egy beattel. A csapat az elmúlt évtizedekben átesett jó pár tagcserén, de ami nem változott, hogy töretlenül turnéznak és híresek az élő fellépéseik, és nem csak a tequila osztogatásról. Most jön az éppen 30 éves album legnagyobb sikere tőlük, itt a 96.4 Bass

0: 96.4 Bass FM.
1: So high in here. So high.

94 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Az USA keleti partján is ünnepelnek ezekben a napokban egy kerek album jubileumot, méghozzá Lost Boys debütáló lemezét, amit a kicsit sem visszafogott Legal Drug Money címre sikerült elkeresztelniük. A Mr. Cheeks vezette négyes elképesztően népszerű volt a 90-es évek közepén New Yorkban, az albumról 6 single jelent meg, ezek közül a René volt az, mivel szerepeltek a Nelly Barom soundtracken is, és aztán be is aranyozódott, akárcsak az album, amiből szintén elfogyott 500 000 példány. A karrierjüket végül egyikük Freaky Ta váratlan halála árnyékolta be, és Mr. Cheeks is hamarosan inkább szóló karrierbe kezdett. De New Yorki himnusz maradt tőlük bőven, ezek közül jön most a legnyáribb, autózáshoz tökéletes Jeeps, Lex Coupes, Beamers and Benz. Mindenki választhat, hogy melyikbe szeretne bepattani, ők a Lost Boys itt a Bass Ride-ban a 96.4 Bass FM.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

Yeah.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd The Game, Mos Def, a Cypress Hill és Kendrick Lamar is. Ez továbbra is a Bass Ride, a legjobb nyári hangulatú rap trackekkel, én pedig a nyár nem hivatalos nagykövete, DJ Venom vagyok. A napokban ünnepelte volna 55. születésnapját a TLC-ből jól ismert Lisa Lopez, művész nevén Left Eye. Sajnos már nagyon régóta, 2002-es autóbalesete óta nincs velünk, de a dalai óriási szerencsénkre itt vannak. Most Donnell Jones-szal közös trackjét játszom nektek a nyári dalok sorában, itt a 96.4 Bass FM-en. You know what's up?

nyár nem igazi Nate Dogg trackek nélkül, és West Coast albumok is jöhetnek minden mennyiségben. Na de emellé be kell férnie júniustól szeptemberig a playlistünkbe a legjobb jamaikai zenéknek is, mert ezekből gyakorlatilag árad a napfény. A hip-hop és a dancehall elválaszthatatlanul fejlődött és fejlődik mind a mai napig, végtelen számú együttműködést hallhattunk rap és reggae előadók között. A Def Jam egy ponton egy teljes albumot megjelentetett, amin DMX, Sean Paul vagy Method Man, Redman és Damian Marley szerepeltek együtt. A folytatásban is egy dancehall rap közös stúdió munka eredménye érkezik, Wayne Wonder képviseli Kingston-t, LL Cool J pedig Queens-t, ez a No Letting Go remix itt a legjobb nyári hangulatú zenék között a 96.4 Bass FM-en.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B mindig is az első számú nyári rap sláger lesz. Nem tudom elképzelni, hogy valaha letaszítanák a trónról. 33 év alatt még senkinek sem sikerült. Hát persze, hogy DJ Jazzy Jeff és Fresh Prince, azaz Will Smith örök darabjáról, a Summertime-ról van szó, mert többször elmondtam, hogy milyen előkelő helyen áll minden összesítésben a 90-es évek legfontosabb rap számainak listáján, és azt is, hogy Grammy díjat ért az alkotóknak. Will és Jeff, akik máig remek barátok, pedig jó pár év után hamarosan újra együtt állnak majd színpadra szülővárosukban, Philadelphiában, a próbákról készült videók alapján pedig mindketten bomba formában vannak. Tavaly Budapesten is hallattuk a Summertime-ot Will-től, néhány évvel korábban pedig együtt is előadták a Bazilikánál. Most pedig itt érkezik a 96.4 BSFM. Drums, please!

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bass Ride-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. Jövő héten megünnepeljük majd az egyik legérdekesebb Busta Rhymes album kerek szülinapját, szóval több dal is érkezik majd a remixek királyától. Néhány nap múlva Szegeden kerül sor a legenda Timbaland első magyarországi fellépésére, a mai Bass Ride-ot ezért vele zárjuk. Érkezik egy Aliyah remix, amit ő készített, és természetesen Aliyah mellett az ő hangját is hallatjuk benne. Ez érkezik itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok!

Tudom, hogy kik lesznek azok, akik rappelve vagy énekelve segítenek abban, hogy még sokkal jobban teljen. Itt lesz majd maga a legenda, a New York királya, Biggie, méghozzá az egyik legnagyobb sikerével a második albumáról. Aztán jön majd Burna Boy, az Afrobeat egyik legnagyobb egyénisége, itt lesz Doja Cat, sőt a végén még egy hamisítatlan West Coast klasszikust is szállít nekünk, a Friday filmek atya, az NWA szövegírója, maga Ice Cube. Kezdeni azonban a Lil Durk J. Cole duóval fogunk, ők jönnek itt a 96.4 Base FM-en.

0: Barcelonának szurkol a budapesti BL döntőn, amelyik Jordanben játszik. Hát valahogy így van ezzel, Mike Will Made It, Juicy J, Miley Cyrus és Wiz Khalifa is, akik egy külön dalt szenteltek Michael Jordan saját cégének. Jön a 23 itt a 96.4 Bass FM-en.
1: I'm so fresh, man. Y'all scared to do-

Dolce Cattel folytatjuk tehát, akinek legutóbbi nyilvános szereplése az elképesztő ruhakölteményeket felvonultató Met Gála volt, ahol aztán végül mindenki elől ellopta a showt Bad Bunny, aki saját időskori önmagának öltözött. Érkezik az Agora Hills itt a 96.4 BC.

Fordít a Pinocchio, kicsi ez a város, nincs új láng. Akit szeretnéd tudnál, Csajci egy pitbull. Telefonon izgó rám, ez a zene szerelem, nekem nincs munkám. De minek egy szerelem, ha lehet 10 kurvám? Jó,

Tásban India, igen, India egyik legnépszerűbb rapsztárja Hanuman Kind következik, aki azonban a nemzetközi zenei életben is ismert, dolgozott már többek között Denzel Curryvel, A$AP Rockyval, a legújabb trackjét pedig egy Netflix sorozathoz a legendás rockzenekarral, a Papa Roach-sal közösen rögzítette. A folytatásban jön a track, amivel a nemzetközi térképre felkerült, ez pedig a Big Dogs, itt a 96.4 B

0: Money on my mind, we gon' run it all.
1: Kattanj ránk!
2: Kattanj ránk!
1: 96.4
2: Bass
1: FM.
2: Bass FM.
1: Rap,
2: hip-hop,
1: R&B.

0: 96.4. Beast FM. Rap. Hip-hop.
1: Alig néhány pillanat múlva indítjuk is a következő órát, méghozzá egy igazi dinamik duóval. Kendrick Lamar és SZA jönnek együtt egyenesen Los Angelesből. Ez lesz a Luther.
2: Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Bambi, a következő egy órában is a Base mikrofonja mögött DJ Venom. Érkezik majd és énekel nektek Torontóból The Weeknd, rappel majd Pittsburghből Wiz Khalifa, jön a Hősök a Veszprém Pétfürdő tengelyről együtt a győri barbár fivérekkel, és jön majd Párizsból DJ Snake, aki a múlt héten élőben szurkolt Budapesten kedvenc csapatának, sőt még az ünneplés keretében a pályára is lement, hogy a magasba tartsa a BL trófeát. Kezdeni azonban Maris Petiékkel fogunk, érkezik a Schwindler itt a 96.4 Base FM-en.

folytatni Exhibiten keresztül, akár egészen Akonig, akiről nemrég egy interjúban elmondta, hogy az első album megjelenésekor senki nem számított nagy sikerre, az Egyesült Államokban nagyon lassan fedezték fel a hallgatók az albumot, de Londonban ezzel szemben néhány hét alatt óriási lett a siker. A folytatásban jön egy olyan Akon-dal, ami már a siker egy másik stádiumában érkezett, ez már Eminem meg közösen készült, jön a Smack Dat itt a 96.4 Bass FM-en.

folytatjuk, akiről már az óra elején elárultam, hogy szintén itt volt Budapesten a BL döntő alatt, hogy élőben szurkoljon kedvenc csapatának, a PSG-nek, sőt vissza is tér még Magyarországra, hiszen a nyár végén Szegeden áll majd a színpadra. Rajta kívül azonban a Puskásban láthattunk más sztárokat is, itt volt például a Rolling Stones örök frontembere Mick Jagger, itt volt a Jó barátok sztárja David Schwimmer, rájuk egyébként nem feltétlenül számítottunk volna, és bevallom, én nem számítottam a Beastie Boysból Mike D-re sem, aki a fiaival szurkolta végig a meccset, bár valószínűleg ők kevésbé voltak boldogok, mint DJ Snake, hiszen ők Arsenal mezt viseltek. A folytatásban érkezik tehát a párizsi szupersztár DJ producer, ez a Taki Taki tőle itt a 96.4 Bass FM-en.

amit aztán tényleg minden sporteseményen lehet hallani, sportáktól függetlenül, akkor az nem más, mint a Jump Around, a House of Pain klasszikusa, az pedig külön öröm, hogy augusztus végén Everlast új szóló lemezzel jelentkezik majd, tehát a csapat vezére szólóban visszatér. A folytatásban együtt jön Danny Boyle és DJ Lethal-al, jön tehát a House of Pain itt a 96.4 BASFM-en.

0: nuts rushing us.
1: We could just be friends, like music soul child and Bobby Valentino. You could slow down. We got all these temptations, like the group from Motown, and I'm playing like the crew that came up through my hometown.
2: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
3: Az elmúlt órákban engem DJ Venomot hallottatok, a folytatásban Széles Iza lesz majd veletek itt a délutánban, és rögtön egy Jude Law dalt hozzá nektek, Jude Law pedig hamarosan új lemezt hozzá nekünk, a címe az lesz majd, hogy Civil. Mindenkinek nagyon-nagyon szuper további vasárnap délutánt, hello, szevasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

FM, Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, belevágunk ebbe a vasárnapba, én Széles Ica vagyok. Ne felejtjétek, lehet minket online is hallgatni, hogyha valami oknál fogva nem vagytok rádió közelben, méghozzá a bizfm.hu-n keresztül. Most hozom nektek Coil Leroyt és tőle a Players-t.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Dessel, Azariával, Youngfly-jal és Lord Panamóval megyünk tovább. Pörög a srácoktól a Rampapam.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing. What's up now, nigga?
2: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek a Megasztár felfedezetjét, Pifut, indítom tőle a Változnak a helyek dalát.

96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Jön Chris Brown, aki tiszteletbeli doktori címet kapott a Harvest Christian University-től, zenei, táncos és előadó művészeti munkásságáért. Hát innen is gratulálunk neki, így is lehet ezt. Most pörög a Tájgával közös Éjjó slágere.

0: földre, én meg beasszok a zöldre.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne még nem tudják eloltani.
2: Ne állj meg, a zene sem fog.
3: Rap,
2: hip-hop, R&B, éjjel-nappal 96.4 Bass FM.
4: Száj, nu.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Indul egy újabb óra velem, Széles Izával, Young Doja Cat, aki jelenleg a Turma V World Touron van. Itt a közelben is egyébként fel fog lépni Párizsban, Amsterdamban és Berlinben. Indult tőle az Agora Hills.

96.4 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: BSFM, rap, hip-hop, R&B. A következő percekben Bruno, Vézsé és Mário szolgáltatják a hangulatot, pörög is tőlük a Senki nem szól ránk.

Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke.

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Citromeg 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek Travis Scottot, aki tudjátok, hogy itt lépett fel a Barba Negrában. Hát reméljük, hogy nem távozott annyira rossz élménnyel, és hogy a közönség sem. Bár Pifunak erről más volt a véleménye. Minden esetre most hozom tőle és Kendrick Lamartól a Goosebumps slágerét. 7:30 in
2: I get those goosebumps every time.

Lizával hozom nektek Mecsa Boomingot, aki idén is az egyik legkeresettebb zenei producer a hip-hop műfajban. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy Future és Chris Brown is kollaborált vele. Indítom is tőlük a Superhero-t.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok. Biti bandita, mint a biszki csempész. Krúg, sose tudod, hogy ki van vele. Az a te

0: mindenki néz, néz, néz. 96.4 Peace FM. Run.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

elmúlt hetekben felmerültek a pletykák, hogy lehet, hogy kicsit szorosabb a kapcsolatuk McLeoddal, de egyelőre ezt mind a ketten cáfolják, hát majd a jövőben kiderül, hogy pontosan mi is van közöttük. Minden esetre egy nagyon jó kis dal lett az ő ismerettségükből. Indítom nektek az Always Be Mine-t.

0: 96.4 Bass FM Rap, Hip Hop, R&B.
1: I promise, I swear, I swear. I'm there,

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk Pipu, a Megasztár felfedezetje, és a mentora Marics Peti, és az ő közösük a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies
2: and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Jön Dash, aki iszonyatosan készül a Plási Jófokos koncertjére, ami június 12-én lesz. Itt nálunk meg pörög a Strawberry.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Gyerekek, már búcsúzom tőletek, de jövő héten szombaton 11-től délután 4-ig, vasárnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok. Köszönöm a figyelmet, továbbra is maradjatok velünk, ugyanis jön a kollégám DJ Revo és a Bass-Topuszas műsorának az ismétlése. Mindenkinek további szép estét kívánok, jövő héten találkozunk. Sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Bass Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Doja Cat Gorgeous 2025-ös felvétele áll, ami egyébként a Camo Sabe, illetve az RCA Records gondozásában jött ki. A Gorgeous című dal Doja Cat új albumának második dalaként jelent meg, a lemez címe V, és Doja ezúttal a raptől elkanyarodva a 80-as évek poplemezeiből merített ihletet. Az album három különböző borítóval jelent meg, ezzel is tisztelegve a 80-as évek öröksége előtt. A streaming verzió borító képén egy fának a tejtőernyőn lógva láthatjuk Doja Catet, míg a vinyl verziók egyikén vörös rózsacsokor keresztezi arcát, a másodikon pedig az Eiffel torony előtt támaszkodik egy sportkocsin. A sok tekintetben a francia város ihlette albumnak egyetlen vokális közreműködője van, az aktuális amerikai R&B generáció királynője SZA, akivel már egyébként több alkalommal is dolgoztak együtt. Az első single, a Jealous Type egy kimondottan popdal, de a Gorgeous-ben már többre verzét is hallhatunk. A dalhoz készült klip a 80-as évek divatvilága modelljei és szépségipara előtt tiszteleg, mintha egy kitalált sminkmárka a Gorgeous reklámját néznénk mondjuk 1987-ből. Egy interjúban Doja Cat azt is elárulta, hogy a dal nem egy párkapcsolatról szól, hanem arról, hogyan élhetnénk nagyobb harmóniában önmagunkkal. A 2025. szeptember 26-án megjelent lemez világkörüli turné mutatta be Doja Cat, ami októbertől egészen decemberig tartott, és New Yorkban fejeződött be. Úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Doja Cat, tőle is Gorgeous című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 20. helyről ezzel indulunk.

96.1 Beast FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az e-heti Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 16. helyen Dócsi és SZA Girl Get Up című 2025-ös felvétele áll, ami egyébként a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Dócsinak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki legfrissebb dalát, a Girl Get Up-ot. Ha a váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrénjén az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője SZA énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatózó jaktól látjuk táncolni és egy keveset rappelni Dócsit. A dal lényegében feldolgozás, a zenei alaphoz ugyanis a legendás producer duo a Neptunes egyik legegyedibb beatjét használták fel, még 2002-ből. Pharrell és Chad Hugo az eredeti beatet a Cash Money kiadó hírhet vezérének, Birdmannek írták, közös daluk végül What Happened to That Boy címmel jelent meg 24 évvel ezelőtt, és a Clips tagjai is közreműködtek benne. 2025 biztosan Dócsi éve volt, és nagyon úgy tűnik 26 is az lesz. A Girl Get Up könnyen lehet első igazi albumának az előfutára, amit a Grammy-díjas mixtépe az Alligator Bites Never Heal után gyakorlatilag az egész hip-hop világ vár, és 2026-ban a hírek szerint végre meg is jelenik majd. A február 1-én megtartott idei Grammy gálára sem távozott üres kézzel, az Anxiety bár több kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta el a díjat. Úgyhogy érkezik ez a végtelen tehetséges kicsi lány, jön Dócsi és SZA, és közös dolog a Girl Get Up, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 16. helyéről, ezzel megyünk tovább.

0: Top 20. A 13.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az e-heti Bass-topuszas listánkon is, méghozzá ezen a héten 11. helyen Shensia Bossab 2025-ös felvétele áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Shensia egyike Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak. Miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki lemezszerződést, ahol például Black Eyed Peas-ék és Lady Gaga lemezei is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki, Alpha címmel még 2022-ben. A folytatás két éve később érkezett mérsékelt sikerrel, pedig Coyle Rayt vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhatjuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max remix változatában, ami TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára vendég szerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereit élő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal is közösen felvett Honey Boy című dala is idére ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságom. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnik, hogy a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2021-es R&B klasszikus, Blue Country a legnagyobb slágerének, a Hidebop Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensia a barátnőivel látható szépségszalomban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossaphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az ének dalamot is átemelték a Hit 'em Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Shensia, tőle is pörög, a Bossap című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en, a Bass Top 20-as lista 11. helyéről, ezzel megyünk tovább.

95 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az e-heti Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 6. helyen Ty Lass Chanel 2025-ös felvétele áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Dél-Afrika legsikeresebb énekesnőjét, Tylát a világ nagyobbik fele, a 2023-as sikerdala a Water kapcsán ismerte meg. Ez volt az első dél-afrikai dal, aminek sikerült bekerülnie az amerikai top 10-be, de más országokban, köztük Nagy-Britanniában is remekül szerepelt. Tyla ezek után nem elégedett meg a One Hit Wonder szereppel, ő jóval többen gondolkodott egyetlen slágernél. 2 év alatt gyakorlatilag Afrika kulturális ikonjává vált, minden idők legsikeresebb dél-afrikai énekesnőjéként kiáltották ki az Amapiano királynőjének, ami országa legnépszerűbb zenei műfaját jelöli. A Water után a pusztus tart lett a következő sikere, közben pedig többek közt egy Grammy-díjat is átvehetett legfiatalabb afrikai zenészként. 2025-ben úgy tűnt, a Chanel volt az aktuális lágere. A dal október 24-én debütált az MTV Video Music Awards-on, ahová Tyla a dal címéhez illően Chanelben érkezett. Előtte csak egy zárkörű esemény résztvevői hallhatták meg a tracket Berlinben. Második albumának felvezető daláról van szó, amit úgy tűnik hamarosan követ majd egy teljes lemeznyi anyag. A dalhoz forgott videóban Tylát egyedül láthatjuk különböző díszletekben, hol egy hatalmas kör alakú Chanel táskával, hol egy emelet magas rózsaszín cipő mellett táncolva. A megjelenésekor egy kisebb botrány is kirobbant a dal kapcsán, mikor Young Miami a City Girls duóból azzal vádolta meg Tylát, hogy az ő kiadatlan dalát lopta el, amit hónapokkal korábban ő maga mutatott meg neki. Egyéb bizonyíték, például az említett kiadatlan dal, azóta azonban nem került elő az ügyben. Szóval érkezzék ez a kiváló dal, jön Tyla, tőle pörög a Chanel című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 6. helyéről, ezzel megyünk tovább.

94 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LTB Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút a befutó a number one, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis időutazásra kalauzolnálak el titeket. Visszugrunk az időbe 18 évet, és meg sem árunk 2008. június közepéig, és megmutatom nektek, hogy ebben az időszakban melyik dal uralta az amerikai toplistát. Ez a dal bizony nem más, mint Lil Wayne és Static Major Lollipop című hatalmas lágere. Szóval Lil Wayne a déli államokban és a nyugati parton 2008-ban már évek óta óriási rapsztárnak számított, de a Lollipop volt az a dal, amivel sikerült szintet lépnie. 11 hét után többek közt Rihannát és Ushert is megelőzve elérte az amerikai lista csúcsát. A dal refrénjét éneklő R&B énekes Static Major már nem érte meg a dal elképesztő sikerét, 2008. februárjában ugyanis kórházi komplikációk következtében elhunyt. Lil Wayne-nek azóta sem sikerült újra meghódítani az amerikai slágerlista csúcsát, de a Lollipop az évek során 8-szoros platina lemez lett. Készült belőle egy official remix változat is, Kanye West közreműködésében, mi viszont az eredetit pörgetjük nektek, szóval jön Lil Wayne és Static Major a Lollipop című gigászi slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 964 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista Rewind rovatából, ezzel megyünk tovább. Bass Top 20.

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, ugyanis elérkeztünk a Bistopuszas lista első helyéhez, méghozzá ezen a héten egy magyar dallal érkezik Beton Hofi Panasonic című dala, ami egy idei felvétel. Három mixtépe, a Comic Sins, a Playbania és a nulla után megérkezett Beton Hofi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült, a hét legerősebben debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, míg Kendrick Lamar unokatestvére Baby Cam, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetők korábban, most pedig már egyben is hallgathatjuk mind a 18-at. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Beton Hofi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ezt mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de Hadrensis ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett egy új klip is, Beton Hofi címmel, ebben elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hofi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Szóval ez a dal ezen a héten az első, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM-en, a Bistopuszas lista első helyén jön a Panasonic Beton Hofitól.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, nincs megállás, gyertek velem egészen este 10-ig. A folytatásban Lil Frakkal megyünk tovább tőle is szakítós dalával, aminek a címe Átbasztál. Ez jön itt a kedvenc rádiótokban.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: aki szeret, ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet.
1: Tudod, mi a 96.4 Bass FM? Old

smoke weed every day. Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Beats FM.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velünk egészen este 10-ig. Ne feledjétek, tudtok üzenni ez alatt az idő alatt telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Dash, Youngfly és Azaria egy dalon belül. Nyilván szerintem most már mindenki tudja, hogy mi van abban a bizonyos backpackban. Money, money, money van a backpackban. Ők jönnek itt a BSFM-en.

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Cypress Hill-ig Insane in the Brain ikonikus dala, után pedig Beethoven-val megyünk tovább. Tőle is pörögjön Bagira című dala, itt a kedvenc rádiótokban, ne gyerünk!

szerintem. Soha többé nem látok a klubba. Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban. De mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan. De közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna. Bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak, razziá.

0: Okay.
1: Ne állj meg, a zene sem fog.
2: Rap,
1: hip-hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4 Base FM.
3: Tudom,

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Dash Mini Puc című slágere után külföldi vizekre elvezünk, nem is akármilyen külföldi vizekre. Jön a folytatásban Cardi B, tőle is Enough című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Hanumankind és Kami után maradunk az ifjú tehetségeknél. Most már magyar vizeken érkezik Pifu, ez pedig Változnak a helyek című dala itt a Bass-en.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Shensi a Bossab című dala után Évike kérésére jöjjön The Weeknd Blinding Light című jó kis tempós dala. Itt a kedvenc rádiótokban, na gyerünk!

0: FM.
1: Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb adni,
2: ja, ja.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: bling,
1: a bling,
0: a bling, a kuma, a cimbim. Ja, az nem, az nem, az
2: nem is cool.
3: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

Svindler. 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. Pifu és Marics Peti Svindler című dala után pedig Doja Cat-tel megyünk tovább. Tőle is egy korábbi dallal jön Agora Hills című slágere, itt a kedvenc rádiótokban.

0: hat.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Angliai és amerikai ízek bizony egy dalon belül, talán egy receptúra is lehetne, és egészen jól működik. Jön Central Cee és Lil Baby, ez pedig Band for Band című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, zárul már a Revolution munkatára, 24K Goldennel, Lil Tekkával, Wiz Khalifával, VG-vel, Jojóval, K. Kevinnel és Real Boston Richievel, ezekkel az előadókkal és dalaikkal búcsúzom ma estére tőletek, ne feledjétek, találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en, és most a folytatásban a jól beígért 24K Golden és Lil Tekka dal jön, Prada című slágerük itt a Bass

Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Bass FM.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

akarok bennetek megbízni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani héznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani hész.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.